táncol vele a sikon. Hát a nagy bögös hajt, de húzzon, hát nem olatt a horvát Piska. Hopp, hé, hey, cigánybába sor, a roma, de roma, szól a cigány muzsika. Hopp, na a nagy bögös hajt, de húzzon, nem olatt a cigánya vajda. Hopp, hé, hey, cigánybába sor, a roma, de roma, szól a cigány muzsika. Hopp,